0: Ott, hogy mondta végig, annyi történt, hogy anyám a műsor végén őt is lebaszta. Itt tartunk, szabadlábon a viszkis, aminek örülök, mondjuk nekem mindig is Bajor Imre volt a viszkis, nem tudtam a másik az hol van. Csak itt találkoztunk mindig a takarásba. De milyen jó, hogy nem a Kamilla teát szerette annak idején, nem? Milyen hülyén hangzan a szabadlábon a kamillás. Meg ment bankszámlát nyitni, azt megnéztem volna. Ambrus Attila vagyok. Foglaljon helyet. Iszik valamit? Nem. Szólok a főnöknek. És állítólag egy 70 millió barna 5000-es azért van neki. Azért az úgy gyanús a CBA-ban, nem? Hogy... Ne haragudjam, Ambrus úr, ez a Ady Endrés 500-as? Oh, euró. Lila euró, nem? Aktuális híreink továbbá, Keresztes Ildikó, a nőstény mentor, a X-be, keresztet tetováltatott a kezére, mert hogy ő keresztes. Hoppá! Hoppá, nagyon fifikül. Hogy emberek, könyörgöm, ezen a vonalon ne induljunk el, hogy Erős Antónia reggelén nagy paprikát ide varrat. Három autó között Miskolcnál a tejköp, nem tudom. Hogy Verebesen így ülnének a Verebek itt. Vagy Havas Henriknek egy ilyen Alpok teli hádba. Milyen király lenne, nem? Ördög Dóráról ugye ne is beszéljünk. Nem? 2012 van, jön a világ vége. Annyi történt, hogy velem az RTL még aláírt 2 évre. Majd megyek utánatok, ezt tudom elképzelni. Addig kinek, nem tudom, valakinek csak majd fellépek. Ha már tévé, és RTL most már elkapcsolok, de annyira nem bírom azt a reklámot, amikor csókolózna a fiú a lánnyal a diszkóba. Azt mondja a csaj, türelem. Láttad azt? Utána, várjál, ki van írva 5 év múlva, ők egy család, az ott ül egy 8 éves gyerek az asztalnál. Hát legyen 5 éves az a gyerek. Hát akkor is aznap kellett dugniuk. A diszkóba, nem? Hát, még hogy türelem, a pofám leszakad. És engem nem basznak át, én figyelek, tehát... Én ott vagyok a szeren. Na most várjál, ami még kiborít, a Domestos. Elmondom miért. A Domestos emberek a baktériumok 99,9%-át elpusztítja. Fantasztikus. Azt az egyet már miért nem pusztítja el benne? Mi a jóság? Az van, kitaláltam, hogy egyet életbe hagy, mint a Brigantik. És akkor az van, megy a Domestos. Engem ne? Na jó. Na de tegyen, csak ide az anyád úristenit. Ha menjél vissza a WC csészébe, azt mondja az összes baktérium haverodnak, még egyszer valamelyiket, meg ne lássam itt az anyátok úristenit, takarjatok lefelé a WC csészébe. És megnéztem, nekünk is Domestosunk van. Lehet, hogy az én WC-ben is már csak egy darab baktérium él. Egyedül ilyen legenda vagyok. Ő van már csak Will Smith baktérium. Nem érti, hova tűntek a többiek, kiirtottam az univerzumot. Egy Domestosszal. Na, ami mostanában tetszik tévéműsor, az a Maradj Talpom. Nem azért tetszik, mert 70 éves nénik szabad eséssel távoznak. Jó, azért az nagyon király. Egy ilyen nyugdíjas sziget fesztivál van ott, nem? Hogy így... De milyen jó fej a Gundi, hogy ő nem azt mondja, hogy a nyugdíjasoknak, hogy most tessék készülni, Erzsike, most tessék készülni, hanem a francokat feltesz egy kérdést a leeséshez, hogy na, Erzsike, köszönjük, hogy itt volt, de meséljen még az unokájáról. Jó. Az unokám május... Volt nincs Erzsike, érted? Ennyi van. Hogy hány Erzsike harapt el a nyelvét út közben, vazeg? Erről nem beszél senki. Egy biztos, a Paudics Béla az így esne légy.
1: Szólj, ha nem vagy, Béla! Béla!
0: Gyurcsány lenne az egyetlen lúzer, aki úgy esne le, hogy még ki se nyílt az a szar. Várjál már, Ferihet! El se kezdtük még! Megcsináltam! Várjál már! El se kezdtük még! Viktort meg lehet, hogy nyomni kéne, miután kinyílt. Menjél már! Már nyitva van. Most hatalmas pánik van, ugye, mert befagyasztott az EU 500 millió eurót. Mindenki pánikol, én meg azt mondom, nem kell szarni, rá kell tolatni egy hammerral. Hölgyeim és uraim, az első fellépünk, ez volt a pole pozícióból a felvezetőkör. Én vagyok a safety car, és most pedig egy karinti gyűrűs humorista, akinek a felesége Bödős Gyűrűs. A Búcsúszent László aranytigrise ő.

0: Javaslám a Bödőcs Szent László elnevezést, nem tudom, a polgármester hivatal, ezt meg lehet-e beszélni. A pálinka védőszentje, Guszti kutya gazdája, Fröccs, Rábál függő, Tarantino függő, ezt ugye már mondtam, és Tibor legnagyobb álma az lenne, hogyha egyszer egy Hattori Hanzo karddal vágna disznót, miközben Uma Thurman tartja a véres tálat, és Michael Madsen pucolja a belet. Hölgyeim és uraim, a Showdown Club színpadán Bödőcs Tibor!
1: Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Robert De Niro mondja Jackie Brownban, hogy a diszkó korszakot kocsmákba vészeltem át. Volt egy szép gyűjtésem, illetve van egy szép gyűjtésem a kocsmából. Van a záróra, ami egy nagyon nehéz műfaj, főleg akkor, hogyha ott van a nő, vagy asszony az emberrel, vagy vendégségben is megvan ez, mert van egy olyan nőtípus, aki egy idő után átalakul, menjünk madárra.
2: Menjünk! Menjünk!
1: Az nem mondott akkor már más.
2: Menjünk!
1: Akit érdekel, femina hisztérika latinul az ornitológiai vesorolás. Ennek van a hova-ta-hova-ta változata is, és a ne lehelj rám! A másik véglet, az egyik törzs vendége. Beszélgettünk, 70 percet dumálunk, mondom, az asszony hogy van?
2: Itt van a kocsiba, vár!
1: De a fődíjas az Bandi bácsi. Kötéltáncfal, menjünk haza, ne menjünk, induljunk az asszony. Az azt mondta Bandi bácsi, gyerekek, ha a dicséretről lecsúsztunk, a lebaszásért miért sietnénk haza? És akarok vulgáris lenni, ebbe példaképpen Laci bácsi, aki soha nem beszél csúnyán. A legérdesebb mondat az volt, ami elhagyta Ajkait, mikor a feleségével mentek ballagásra, a makoscipő, öltöny, kosztümök, és szakadó esőbe defektet kaptak. Hát Laci bácsi kiszállt nagyon nyugodtan, lapos volt a pótkerék, rossz volt a pumpa. A feleség, mint egy panaszos körfűrész elkezdte mondani, de sose gondol semmire, mindig ez van, sose gondol semmire. Így kell elindulni. Meg görcs van a fába. Így kell elindulni. És akkor azt mondta Laci bá, Zsuzsa, ne fecsegj. Mielőtt a belpolitika dágványába ugrunk csukafejest, ez volt az egyetlen fix mondat, ezen nagyon sokat dolgoztam. Előtte egy kis külpolitikai kitekintés, hogy tavaly, mert zajlik közben a világtörténelem is, ahhoz képest, hogy itt mi nézzük ezeket a belpolitikai dolgokat. Szóval tavaly volt egy ilyen nagy esemény, üresedés volt az Al-Qaidánál tavaly májusban. Elkapták a reciprok télapót. Ez egy dinamikusan fejlődő franchise vállalata az Al-Qaida. Több országban jelen vannak, lesz majd gyorséttermük is. Itt robbantod, vagy elviszed, elvinném én ezt inkább. És vannak ezek az üzenetek, mikor videóüzenetet küld az Al-Qaida, ott is biztos van baki parádé, csak azt nem látjuk, a szilveszterkor vetítik. Halál a keletre, nyugat! Nem igaz. Nem függ össze a kettő, de akkor tudtam meg, hogy május a maszturbáció hónapja is. Én egyedül ünnepeltem, nem mentem sehova. Ez nem egy tömegrendezvény. Szóval a belpolitika zajlik, szimpátia tüntetés volt, ott nem tudom milyennek a rigmusok, hogy ne takarodj, de nem kurtad el. Lehet, hogy lesznek ilyen állami grafitisek is éjszaka kiszöknek, és adózni jó. President for president. Állami nyugdíjpénztár rulez. Ez van, pedig olyan egyszerű leírni a rezsimet. Most egy olyan társasjáték van, hogy először dobnak a dobókockával, Viktor rárajzolja a pöttyöket. Besatírozzák a mezőt, és kijelöli, hogy kilép. Azt mondta Matolcsi György, Orbán Viktor jobb keze, tűzbe tennénk, hogy van siker, csak nem látszik, mert ez olyan, mint a jéghegy, hogy először a teteje látszik, csak lehet, hogy a Titanicon ülünk, ugye nem mindegy, hogy fogalmazom. Pedig ezt külön tanulják is a politikusok, elmennek kommunikációs tréningekre járnak. Most volt is egy ilyen kiírás pályázat, hogy kommunikálni kell a megszorításokat és a reformokat, csak nem szabad azt mondani, hogy megszorítás. Egy ilyen felülfogalmazás van, hogy nem folytogatnak, hanem új alapokra helyezzük a szervezet oxigénellátással. Nem lefejeznek, hanem megváltozik a test és a fej egymáshoz való viszonya. Ezt külön tanulják, kommunikációs tréningek vannak, hogy Ez a Szijjártó Péteri. Szerkeszt. Nem mi voltunk. Eleve méltok ilyen neveket, hogy Szijjártó Péter, meg Szanyi Tibor, meg Vona Gábor, ezek ilyen önkényes agysejtfoglalók, úgynevezett spam emberek, elfoglalják a neuront, és nem tud törölni őket. Krúdi Gyula nevét kell tudni, ezeket nem kell tudni. Az Orbán Viktornak meg szerintem van egy közmondás edzője, Tatán az edzőtáborban egy szenszej, egy pály mély, néha levonul, mikor közmondás. Az asszony. Soha ne indíts, soha ne indíts, soha ne indíts, soha ne indíts társas tánc tanfolyamot, társas tánc tanfolyamot aknamezőn. Egyedül kutya nehéz bujócskázni. Én tudnék ilyeneket írni, sok millió forintért írják a politikusoknak. A kormányzás olyan, mint a biciklizés. Kurva nagyot lehet bukni. Volt ez a végtörlesztés, ahol akik úgy vettek fel hitelt, hogy egyébként volt nekik befektetésbe, azok most ki tudták fizetni, a többiek egy másik hitelt vettek föl. Ezért van ez a szép népi mondás, hogy mi senkit nem hagyunk az út mellett a terep járójába pityeregni. De a másik oldal mit tudott kiállítani? Alternatív köztársasági elnöknek. Mert ő a dopmen azt mondja, amit mond, bazd meg, nem más mond. Azt mondja, amit mond, bazd meg, belemondja a mikrofonba, bazd meg, de nem más mond. Azt mondja, amit éppen mindig mond. Akkor azt mondja, amit mond, bazd meg. Köcsögök, bazd. Azt mondja, mert azért mondja, belemondja a mikrofonba, ne tudd meg, bazd meg, érted? Szóval ez az alternatíva. Stadionépítési láz is van, 70 milliárdot akarnak elkölteni stadionra, ezek lesznek az Orbán kormány piramisai a stadionok. Mert szerintem az egyiptomi időkben is volt egy-egy ember, aki azt mondta a piramisokra, hogy hát de minek? De azokat beépítették a piramisbe egyből, úgyhogy nem azt mondom, hogy minek. Hát ez a happy a felcsúti Ramszesznek, most mit csináljuk? Vagy pedig ilyen gladiátorjátékok lesznek a stadionokba, belökik az MSZP-seket, orosztánokat. Csúcsprodukció lesz a demagógia napokon, belöknek egy embert középre, és éljél még 47 ezer forintból. Az oktatási reform is zajlik, hát ugye alap lenne az oktatás, mert van most már ez a két tannyelvű oktatás is, mikor angolul tanulják a spanyolt, és spanyolul a matekot, és hát nálunk ez nem volt Szent László, nálunk úgy volt, hogy normál és tájszólásos. Oktatás, sündörgött csak Napóleon Moszkva felé, sündörgött csak, Viri Bőta, Viszki, Churchill, ez a Stammán, Csete, Paté, Ihaj, Csuhaj. He! És nálunk nem felvilágosodás volt, hanem pittymallat. De lehetne szlengbe is oktatni, hogy értsék a gyerekek, miről beszél a tanár. Sunázze a kénsava mangánt. Lájkolja a hidrogén az oxigént. Alapva tanár, ne alapva. Úgyhogy én nem volt két tannyelvű oktatás, én tudok beszélgetni németekkel, feltéve tudnak magyarul. Feltételeim vannak. A másik, amit nem értek, az a hivatalos nyelvezet, víz, gáz, villany, számla, ez egy holt nyelv, mint a latin. Ez ilyen spéci nyelv, múltkor fel is vetettem egy gázszolgáltatónál, hogy nem lehet érteni, miről írnak. Nem értenek, be kell fizetni, gyökér. Jajajajajajaj. Számokat érted? Ebből is kéne nyelvvizsga a Rigó utcába. A középfokú szint az az, hogy reklamáljon 3 millió kilowatt nem létező fogyasztásról, baltát nem használhat. Hasonló szint, csak kicsit az már magasabb. Szerelj össze egy IKEA bútort, bazd meg használata nélkül. Egy kisebb bontottad, ennyi tipliba. A magyar nyelv, ami hazánk, ugye? Én figyelem ezeket a nyelvi ortopéd mondatokat, van egy ilyen gyűjteményem. Tudják, ez a beszélgető múltkor a presszóval, diszkokorszakot vészeltük át, és mondta valaki, hogy ne gyerekek, még korai még az öröm, korai még az öröm, ne ígyunk még medvebőrt. Az a te bajod, kötöd az evet a kutyához, az a te bajod, kötöd az evet a kutyához, az a... Gyerekek, olyan boldog vagyok, madarat kellene vágni a hátamon, Isten bizony mondom, madarat kellene vágni a hátamon. Akarták mondani egy idős úrra, hogy mekkora szoknyavadász az öreg, micsoda vén kujon, vagy pina hacker. Az öreg azt mondták, akkora szoknyavadász az öreg, még mindig minden nőnek leveszi a lábát. Összekeverték a frontsebész kaszanovával, nem ugyanaz a műfaj. Meg mondjuk ugye magyarul, hogy nincs kecmec, és ha van kecmec, volt már kecmec. Meg semmi laca, faca, és ha van laca, jó, a faca nincs is. De mi, hogyha van laca? Hogy él Marci hevesen? Ezt nem tudom, mert nem is hevesen él, hanem csak az ipörözési miatt van bejelentve egyébként. De amivel nem illik viccelődni, az az, hogy kit hogy hívnak, az csak egy ilyen statisztikai adat, hogy kit hogy hívnak, de úgy tényleg érdekes. Van egy szervezőm például, úgy hívják, hogy Láng Tibor. Anyja neve Szikra Teréz. Mutatta a személyét. És volt egy klubjuk Csornán, a Fire. Ami leégett. Jöttek a biztosítótól, neve Láng Tibor, jó, ne szórakozza. Anyja neve Szikra Teréz, persze. Kedvenc költője Füst Bila, ne szórakozza. Nem tudom, hogy találkozhattak a szülők, de biztos nem a poroltónál. Valószínűleg a tábortűznél oda ment az öreg Láng a kis Szikra lányhoz. Egyébként meg identitásválság van szerintem Magyarországon. Ül a magyar ember a kínai büfébe, japán autó valamit, törökök raktak össze, szlovák rendszám, Nagy Magyarország matrica, ukrán zárejmentes cigaretta, svéd bútorokon finmobillal, olasz bőrkabátban, ami román műbőr, és csehül érzi magát, nem értem, mi a? Nem értem. Meg vagy túlértékeljük magunkat visszatérve, vagy pedig alul, vagy az van, hogy mi vagyunk a legnagyobb királyok az egész univerzumban, vagy pedig ilyen önostorozás van, hogy nekünk már minden mindegy, hozzánk már csak a balsós jár hétvégi telket venni, nekünk már minden mindegy. Akkor ő Magyarországra befektető, hogyha átgrull a golflabda Ausztriából, nekünk már minden mindegy. Pedig olyan egyszerű lenne, hogy Magyarország kettős pont, jó borok, szép nők, gyenge forint, erős pista. Annyit még elmondanék, hogy jó közönség voltak, mindenhol ezt kell mondani nyilván, ki az, aki úgy megy le, hogy az meg az a közepes volt ottak. Nem, hanem nagyon közönség voltak. De a legjobb közönsége mégiscsak Bucsú Szent Lászlón volt, ott van egy bolondok háza, és nem önökről jut eszembe, hanem általános iskolába el kell vinni az iskolai ünnepségeket az otthonba, a szociális otthonba, és ott annyira jó közönség volt, együtt lélegeztek a műsorral, együtt éltek, teljesen őszintén, hogyha azt mondtuk, hogy március 15-én, hogy szabadítsuk ki Táncsicsot, akkor 4-5-en nem indultak, hogy... Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!
0: Köszönjük szépen! A következő fellépőnk, ha már gyűrű vonalon haladunk, Kálmán Olga gyűrűs. Majd otthon rájössz. Az van, hogy hát egy kis kulisszatitkot elárulok, a Duma Színház csapatának van foci csapata. Ez még nem poén, tehát ne röhögjél. Nagyon vicces, itt most lehet röhögni. Egyelőre viccesebb, mint egy előadás, ott tartunk. Na most az, hogy fuhoristák fociznak, azt nem mondom, így. Így. Nagyon kemény kő, amit még mi sem láttuk focizni. Mogács a legnagyobb, aki felveszi ezt a csikos ilyen erőember szerelést, atléta. Zoknit felhúzza így golyóig, szakába 113 centi, és áll az ellenfél kapuja előtt, végig. És azt kiabálja, elő vagyok! Hallod? Végig. És amikor hátul vagyunk, akkor is azt kiabálja. Elő vagyok! Hát persze, mi is hátul vagyunk. Hát ez a... Utána elő vagyunk, azt mondja, elő vagyok! Hát mi is itt vagyunk, Danikám, örülök neki. És a múltkor úgy történt, hogy így... Arra ment a labda, hát, tudatos játékról itt nincsen szó, arra ment a labda, a lehetőség, érted? Mogger így szemmel végigkövette, kiment a vonalon, azt mondja, öcsém, itt voltam elő. Hát most már remélem ide is előre jön, eddig hátul volt, fogadjuk meg szeretettel Mogács Dániel.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ádámnak is, köszönöm a kedves szavakat. Nem, mert őtőle bármilyen kritikát elfogadok tényleg, mert zseniális focista, látni kéne, hogy balettozik a labdával, egészen elképesztő, állítólag labdával a lába között született. Ez a labda most is ott van, a szünetben meg lehet nézni. Egyébként a szabályokkal nincsen teljesen tisztában, mert én azon a meccsen bíró voltam. Nem, egyébként nem akarok senkit leülyezni, én sem vagyok túl okos. Mondjuk azért rájöttem egy-két dologra, például, hogy mások évekig dolgoznak a doktori címért, én meg kiírom a nevem elé, hogy DR és kész. Sok buta ember van. Én mondjuk két nyelvet beszélek, az egyik az a magyar, a másik pedig a japán, de ezt nem használom, mert nagyon hangos. Nem, tényleg, hát az például, hogy SUBIDAYA! Ez például azt jelenti, hogy aludjál szépen, kis Balázs. És hát nagyon nehéz elkérni a könyvtárban is a Kant kötetet a második polcról, mert arról már nem beszélek, hogy temetése mennyire kellemetlen, egyik rokon odasugja a másik embernek, hogy áldott jó ember volt. Szagadala! Úgyhogy ezt nem tudom használni. Én megpróbáltam egyébként megtanulni angolul is. Hát amikor én még fiatal voltam, egyetlen egy angol könyv volt az orosz könyveken kívül, a Linda és a Szörnyeskék című angol nyelvkönyv. Szerintem sokan emlékeznek rá a kortársaim. Ebből én egyetlen egy mondatot sikerült megtanuljak. Ha-ha-ha, hi-hi-hi, hamper upper in the rixi. Na most angolul nem tudóknak mondanám, hogy ez az egy mondat, ami nem jelent semmit. De egyetlen egy nyelven sem, tehát kurva nehéz vele külföldön eltájékozódni, megkérdezni, hogy hol van a főtér. Sorry, ha-ha-ha, hamper upper in the rixi. Erre általában egyetlen egy válasz jön, fuck you. Az meg valami olyasmit jelent, hogy fák, tehát független államok közössége. You az meg te, tehát orosznak néznek ez a... Na most az az igazság, hogy egyre többen megjelennek ezek a szájtáti buta emberek, tehát a butaság az fertőző, nem csak kis hazánkban, hanem az egész világon is. És már lassan a kultúra kinyitja a szájukat, ugye? Sétálnak jobbra-balra, és így csodálkoznak a világon. Mennyi minden? Minden mennyi? Ez az a figura, aki üldögél a metrón, néz kifelé az ablakon, és gyönyörködik a tájban. Ő neki azért kell bukós isek a motorozáshoz, mert hát 200 fölött belekap a szél a szájába, és lerántja a motorról. Nekem volt egy ilyen haverom, aki nyitott szájjal motorozott. Nagyon féltettük, de azt hittem, hogy ő a világ legbutább embere, mert hát biológiából kapott egy mentőkérdést, biológiából érettségizett, és a mentőkérdés az volt, hogy mondjon egy emlős állatot. Csípőből jött a válasz. Bagoly! Látta a tanáron, hogy nincsen minden rendben, ezért gyorsan javított. Jajaja, hülye vagyok, mert az erszényes. Most a tanár arca továbbra is rezzenéstelen maradt, és azt mondta, hogy jó van, Zsolti, nagyon örülök, hogy kijavítottad ezt a csúnya kis hibádat, de mondd már el nekem az ötösér, hogy hogy jöttél rá, hogy a bagoly az erszényes? Hát nagyon egyszerű, a bagoly ugye áll így a fán, áll, néz előre így nagy szemekkel, és áldogálott, zsebre dugott kézzel. A lényeg az, hogy nem ez az osztálytársam volt a legbutább ember, akit megismertem, hanem két kaputelefon szerelő. Hát ezekkel hozott össze az élet, és most ők viszik a pálmát. Tulajdonképpen már mikor telefonáltam nekik, akkor kellett volna éreznem, hogy itt gond lesz, ugyanis nem nagyon akartak kijönni. Tehát több megbeszélt időpont volt, amin ők egyikük sem jelent meg. És hívtam őket, hogy ne haragudjanak már, tényleg most már a 20. alkalommal várok magukra, jöjjenek már ki. Hát, én úgy emlékszem, kim voltunk. Most erre nem nagyon tudsz mit mondani, ugye? De ő már mondta is, hogy jó, figyeljen ide, ha 100%-ot akar. De ha tényleg 100%-ot, hát mi az anyámat akarnék, szerinted? Tehát mondjuk csak ilyen 89%-ig jössz ki, kezed, fejét meg otthon hagyod, vagy hogy gondolod, de? Ha tényleg 100%-ot akarsz, akkor hétfő. Nagyon vártam a hétfőt, de hát nem voltak ott. Hétfő után két nappal szerdán hívom. Azt mondta, a 100%, akkor hétfő. Igen, és megyünk is. Nagy nehezen kijöttek, és hát ott áll a kapu előtt, megyek kifele, két bagoly, zsebredugott kézzel. Annyira hülye volt az aurájuk is, hogy a kutyám már meg se ugatta őket, mert látta rajtuk, hogy nem értenék, tehát teljesen mindegy. Ott áldogáltak, és az egyik nagy zsörtölődve megszólal. Már hogy órája nyomom a kaputelefon csengőt, azt nem veszi föl senki. Hát mondom, ez nagyon jó, de mi neked a szakmád, ne haragudjál már. Kaputelefon szerelő. Satszolnál meg, miért hívtalak ki. Jobban! Én vagyok a hülye, hallod? Én vagyok a... Hát mondom, te vagy a hülye, bazdnek, ezt eltaláltak. Gratulálok. Na, akkor neki is kezdünk a munkának. Először a kültéri egységnek lekapjuk a tetejét. Csavarhúzóval lebontották. Tele volt döglött hangyával. Na most én ezen nagyon meglepődtem, ők meg mintha összebeszéltek volna. Már megint a hangya savazna szét. Mindig a hangya cseszi szét. Mindig a hangya. Ugye, Karcsi? Persze, mindig a hangya cseszi. Mindig a hangya. Ne mondja már, hogy mindig, minden esetben. De mindig a hangya cseszi szét. Tudja miért? Mert belemegy, ha szét savazza. Nem vagyok biológiából ötös, de ugye a hangya az nem így savaz. Az nekem szinte bizonyos. Mondom, tényleg szés, ha persze, belemegy, az a testével beledörgöli a savat, így savazza. Mondom, hagyja már abba, mert vagy elvisz egy rendőr innen, vagy magára lő egy vadász, de ezt fejezze be, mert nagyon gusztustalan. Inkább azt mondja el nekem, ha már így minden egyes kaputelefon szétsavazza a hangja, akkor mi a garancia, hogy az önök által felszerelt kaputelefont, azt nem savazza szét? Hát azt nem savazza. Mondom, én értem, de miért nem? Ha mert azt mondja, Karcsi, szétsavazza. Kicsoda? Hát a hangya. Mit? Hát a kaputelefon. Ja, a szétsavazza. Karcsi, a mi kaputelefonunkat, azt ugye nem savazza szét. Ja, azt nem savazza.
1: Lement egy ilyen kis disputa, utána kínos csönd, amit megtör Karcsi még kínosabb mondata.
2: Hű, mennyi drót.
1: Na, itt éreztem, hogy nem a top szerelőkkel van dolgom. Hát mondom, Karcsi, tudod, telik, múlik az idő, fejlődik a technika, ez már nem egy kolomb. Tehát, hogyha... Ha csak egy kalapácsot hoztál, az igen kevés lesz. De mondtam a főnök, hogy ezt most hagyjuk, menjünk be, nézzük meg a beltéri egységet. Addig Karcsi vigyáz a szerszámokra. Ben voltunk 5 darab percet, kijövünk, Karcsi pedig eltűnt. Főnök elkapja a kezemet.
2: Hol van a Karcsi?
1: Hát mondom, egy, engedd el a kezemet. 2, ne ijeszgessél. 3, nem tudom, hol van a Karcsi, nem én használtam utoljára. Elkezdtük keresgélni Karcsit, meg is találtuk, a kertemben húgyozott. Egy tulipán mögött. És hát ez mindenkinek kellemetlen volt, csak Karcsinak, nem? És a főnök elkezdett aktivitizni, hogy Karcsi rakja el a ceruzát, ugye, hogy... Karcsi. De annyira bénán csinált, és láttam, hogy Karcsi sosem fogja megérteni, ezért gondoltam, csalok egy kicsit, és besegítek.
2: Karcsi, a farkadat! Tegyed el, mert szúrja a szemünket, érte?
1: Na most, tulajdonképpen ezt már megértette. Eltette, majd megfordult, hogy azt már ne lássuk, ahogy fölhúzza a cipzárját. Ezek után mondja a főnök Karcsinak, na Karcsi, adjad ide a stuckulcsot, kellenek a szerszámok. Hát, ha nincsen nálam. Hát Karcsi, ne szórakozza, már neked adtam oda utoljára. Jaj, jaj, húha. Lehet, hogy bezártam. Karcsi, ezt most kérdezed, vagy mondod? Mondom. És hát kiderült, hogy bezárta. Úgyhogy kért a főnök egy csavarhúzót, amivel feltörhették a saját kocsijukat előttem. Ezzel is telt múlt az idő, meg már amúgy is 4 órát késtek, hogy mondtam, hogy most már későre jár, ezt ma szerintem hagyjuk abba, majd egy másik. Ne, 20 perc alatt megcsinálom, tényleg 20 perc alatt, mondom, jó van, akkor kezdjenek neki. 3 óra múlva még azt hallgatom, hogy az egyik a kültéri egységnél egy vokitokival, a másik a beltéri egységnél egy vokitokival. Egyet drót. Nem jó. Kettet drót. Nem jó. Hármas drót. Jó. Vajá, nem jó. Egyet drót. Te, az nem volt már? Én nem tudom, volt. Ó, figyelj, már összekavarodtam, kezdjük előről. 5 órán keresztül szerelték. Majd ezek után megcsinálták, hát elmentek, mégis mindent megcsináltak, csak a mágnezárat felejtették el odaszerelni a kaputelefonhoz, tehát bárki odajöhet hozzánk, be is csöngethet, beszélgethetünk is, csak kurvára nem tudom beengedni. És a legrosszabb, hogy 4 nap után már annyit romlott az egész szerkezet minősége, hogy a csöngőt csak akkor hallom meg, ha ott állok mellette. Én nem nagyon zavar meg senkit a családban. Tehát... Ne kelljél föl, csak szólok, hogy valaki van ott. A postás fingik egyet, előbb meghallom, mint a kaputelefon. És hát a legdurvább, hogy a vonal minősége is annyit romlott, hogy aki kint van és becsönget hozzánk, azt hiszi, hogy Darth Vader a komornyik. Én meg mindig azt hittem, hogy egy pszichopata sorozatgyilkos fenyeget, mert Hello, Bogás Dániel, beszélek! És hát gondolkodtam már azon, hogy kimegyek, fölnyitom a kültérit és megszerelem saját magam, csak attól félek, hogy van bent egy hangja, aki éppen savaz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Perceken belül

Mi vagyunk azok, ugye milyen jó Skoda Rapid felvételre járni. Így megy a reklám, így. Volt reklám, nem volt, nem emlékszem. Ja, mióta kiesett a VV Fecó, megkaptam az ingjét. Én kérek elnézést. VV Fecó inge fit győzike tapétája, ez van. A Kős Tibor fedezte fel, ő látta meg benne a tehetséget, ezért lehet az, hogy hát részegen jobban tudjuk értelmezni Edut. Ezt Tibor szabad idejéről sok mindent elárul. Az első, életem első találkozása az volt, hogy megláttam egy helyiségben, odajött hozzám életemben először, és a következőket mondta. Ádám, én annyi mindent szeretnék még mesélni. Annyi minden, bazdmeg. Hát, mint hogyha 20 éve nem találkoztunk volna. Úgyhogy fogadjon a Tapcunami Tóth Edut Pécsről.

0: Sziasztok, jó eset kívánok. Tóth Edunak hívnak. Tényleg, és az a lényeg, hogy túl vagyunk az év legfontosabb dátumán, március 8. És arra gondoltam, hogy felevelenítvén a régi hagyományokat, meglepem a kedvesemet egy hóvirággal. Lementem a piacra, és ott közölték, hogy a hóvirág illegális, hogy már védett növény. Teljesen ledöbbentem, ott állok, odalép hozzám egy kínai úr. Hóvirág? Gyere, gyere! Nekem van hóvirág, gyere! 800, gyere! De maga most mondták, hogy illegális. Illegális? Akkor 1500! Egyébként a héten voltam beszédtanárnál. Jó, hát nem volt otthon, de én... Egyébként kevés néző levelet kapok, de azok ütősek általában. És ott egy ilyen, hogy kedves Edu, együtt érzek veled, és drukkolok neked. Nekem is hülye nevem van. És én is beszédhibás vagyok. Sok sikert és kitartást kívánok neked. Üdvözlettel, Csicska Lajos. De Lajosnak igaza van, hogy lehet egy gyereket úgy hívni, hogy Eduard? Van aki, akit Eduardnak hívnak? Ugye? Egyébként én azért lettem Eduard, mert a szüleim azt akarták, hogy három fiúk legyen. A három angol király, Eduard, Richard, Henrik. Az öcsém már Balázs, csak jelzem. Végig szigorodtak a barátnők, nem tudom, megfigyeltetek, egyre szigorúbbak. Most Kornél elmentünk sörözni, és 10 percenként fel kellett hívni a barátnőjét lejelentkezni. Én teljesen ledöbbentem. Nekem bőven elég egy SMS negyed óránként. Meg volt Kornélnak egy másik barátnő, és mondta nekem, hogy Kornél, élni, mint ér arany afrodit én nélkül is, mi lehet szép. Olyan gyönyörű ez a lány, kicsit foglalkozz vele. Vidd el színházba, főzzél neki vacsorát, lepj meg.
1: Lepjen meg. Kösek masit a faszomra.
0: A hugommal barkobáztunk. Mondtam neki, hogy Livi élőlény? Igen. Állat? Igen. Mondom, és ugat? Te hülye, az oroszlán az nem ugat. A másik szenvedélyem a tömegközlekedés. Imádok tömegközlekedni, annyira izgalmas, így felszállsz egy buszra, és egyből egy nyomozásba csöppensz. Emberek állnak körbe. Nézik egymást, próbálják kitalálni, hogy ki fingott. Ki volt a ludas? Nem tudom, hogyha kiderül, akkor az jobb. Hogy... Meg a telefonálások, én imádom, hogy felszáll a másik. Haló? Nem tudok beszélni, buszon vagyok, hagyjál. Raiffeisen-es vagyok, igen. Micsoda? Ja, mondtam, igen, mert a rakoncait ma találták meg a felesége a kerúba. Most mondták a Nagy Sándor József utcába. Nem fogom megmondani a PIN kódomat. Nem mondom meg. 25-12, de... Térd össze azonnal, és akkor... Közben ülök, és így... Tessék leülni, nem vagyok terhes. És akkor áll egy másik hölgy. Te. Attól még, hogy zsarol téged, ő is lehet jó ember. Én mondatok röpködnek. Meg áll egy ilyen nagyon-nagyon nagy darab, tetovált... Mortos arcú bácsi, napszemekbe, januárba. És így... Ja, nem, az én vagyok, aki itt mellett áll. És mondja, hogy... Jó, mondtam a Lacának, kimegyek, aztán szétcsap őket. Jelezzél már nekem, légy szíves. Vagy jól jeleztem, hogy minden nem dolgozik? Nagyon izgalmas, imádok te megközleked. Fú... Meg a buszom, hogy ott lehet nézelődni, belehallgatni mások telefonjaiba, meg... Ja, még olyan is volt, ezt még mondom, hogy áll a hölgy. Ja, kicsit be voltam csicsent, nagyon csinos hölgy. Be voltam csicsent, lementem a szaunába, mesztelen voltam, és beült egy fiú. Ja, le kell szállnom most itt. És mindenki így, úristen, mi történt, hogy... Menjünk már utána! Az ember kíváncsi természet, és a buszon lehet nézelődni, hallgatni mások telefonjait, meg lehet olvasni, keresztrejtvényt fejteni. A keresztrejtvényeket nem szeretem, azokat utálom, hogy... Nem tudom, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy hány betű, hogy... Nem tudom, láttátok a Visszajövőbe című filmet? Emlékeztek a gonoszra, a Beefre? Na olyan a főnököm. Egy sziobata vadállat, rettegek tőle, így reggel megyek be dolgozni. Eduard! A héten már harmadik alkalommal késel, és még csak kedreggel van, Eduard. És immunis vagyok az ébresztő órámra, és mindig elképzelem, hogy ott áll, hogy Eduard! Csak eltett az a bizonyos időszak, és az van, hogy Eduard! Aludj még 5 percet! Majd a buszon mosol fogat. Karácsonyi céges buli, oda megyek a pulthoz, ott áll. Egy percig feszengünk egymás mellett. Eduard! Mindenki milyen felszabadult, mi? Nagyon súlyos. És képztek el, az volt, hogy a első héten annyira féltem a főnökömtől, hogy elbújtam a WC-be, és küldtem egy SMS-t a barátnőmnek, hogy szeretlek, nyuszi. És jöttem, neki küldtem el a főnökömnek. És azóta nem beszélünk róla, hogy... És utaztam Londonba, és reptére megérkezek hajnalba, és látom, hogy egy idős nénik és bácsik ott állnak, és teljesen el vannak tévedve, hogy hol vannak a csomagjaik. És mondtam neki, hogy semmi baj, nem kell megijedni, kicsit tovább kell menni, személyi útlevél, és ott lesznek a csomagjaik. Na ezzel az idegenvezetőjévé ki avanzsálódtam. Elmentem WC-re, és megvártak az egész csoport. Utána ballagok én és a nyugdíjas haverjaim, mi megyünk. És... szúró próbaszerűen így kipécéztek, hogy gyere, nyisd ki a bőröndöt. Mondtam, hogy persze, hát a barátomtól kaptam kölcsön a bőröndöt, beütöm a kódot, és nem jó a kód. Na most ilyenkor tudjátok mi a hely? Mi a tendő? Hát én sem, azért kérdezem, hogy... Lényeg az, hogy felhívtam a kedvesemet, de akkor ezzel már gyanúsá váltam, már körbeálltak ilyen kábítószer szagoló kutyák, meg uzis rendőrnéni, már mindenki így körbeállt. Felhívtam a kedvesemet hajnalba, kedvesem félálomba. Azért nem nyílik a bőrönd, mert fordítva fogod. És tényleg. Fordítva fogtam a bőröndöt. Na de még akkor ott álltak a rendőrök, mindenki szagolja, meg nézi át a ruháimat, a bőröndömet, mindent. Az egyik bácsik oda tipek hozzám, hogy és fiatalember, a kijárat merre van? Hátulról egy hang. Jaj, Imre, hagyd már azt a szegény fiút. Most fogták el a határőrök. Olvastam egy könyvbe egy játékról, amit nagy sikerrel szabadalmaztattam, azóta is játsszák. Az a játék lényege, hogy hárman bemegyünk egy szobába, egy üvegjégerrel, meg egy rekes sörrel, megisszuk az összeset, egyikünk kimegy a szobából, és a másik kettőnek ki kell találni, hogy melyikünk ment ki. Köszönöm a figyelmet, köszönöm.
2: Köszönjük szépen! Köszönöm kollégáimnak, Fogács Dánielnek, Bödőcs Tibornak, Tóth Edurak, hogy itt voltak velünk ma este. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottatok. Isten őrizze meg jó szokásotokat. Ha szeretitek minket élőben látni, akkor szólítsatok le minket az utcán, de ne engem, vagy gyertek el ide, vagy menjetek, ahova akartok. Schroeder Group különkiadásával a Rose-tal jövünk, amiben találkozhattak többek között Kovács András Péterrel, Nagy Feróval, és én is ott leszek. Kár lenne kihagyni, addig is jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!

0: Stábunk és meghívott vendégeink utazásainál a kényelmet a Mandarina dagtáskái biztosították.
1: Vendégeink kényelméről az Abszolút Hostess gondoskodott. A fellépőink Tommy Hilfiger ruháját, a forgalmazó Roland divatház biztosította.
2: A műsor hivatalos személyszállítója a 6x6 taxi. Az igényes kikapcsolódásról a Budapest Fanzine magazin gondoskodik.
1: Stábunk objektumainak biztonságáról a Monda Kft. Gondoskodott.
2: A helyszínt biztosította a Symbol Budapest.

0: hangzott Tour de France kerékpárosok című operája.
1: Vezényelt Sertés von Karaján. Radio Beograd. Dobar dan, draga slušalci, Radio Beograd, tačno vremeni, čudoste vesti, profi programa, Radio Beograda, svetske nacionalne muzike. La do, la do, la do, la do, se meteš, la do, la do. La, la, la.

0: Moja uszanka, nieprawda, ja zapada. Tettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Mai nyelvi műsorunkban egy igen kedves Nógrád verőcei kismamának a leveléből szeretnék idézni, ugyanis a kismama igencsak érdeklődik a trafik szó jelen idejű ragozásáról. Drága kismama, én csak annyit mondhatnék, a trafik szó jelen idejű ragozása következő féleképpen hat. Én trafom, te trafalsz, és ő trafik. A trafik szó múlt ideje egyébként a dohány volt. Elnézést kérünk kedves hallgatóinktól, hogy megszakítjuk adásunkat, de ebben a pillanatban kaptuk a jelzést, hogy élő közvetítésben már vonalban van a parlament, halló parlament. Igen, itt vagyunk. Most nagyon köszönöm, hogy most kaphattam meg a szót, hiszen ebben a pillanatban érkezett meg a távol-keleti ország miniszterelnöke a parlament nagy termébe, hogy elsőként ő köszöntse országa nevében a magyar népet. Most érkezett a pulpitushoz, hallgassuk mondatait szinkron tolmáccsal.
1: Jotoko izna, hajnagala, szódomoido, hajnagala!
0: Szeretettel köszöntöm kedves magyar barátaimat!
1: Fogaidi keszata, hajdomono, vakama, szekita, ripoda, hajkidozo, jó!
0: Eddig Magyarországról csak hírből hallottam, most végre én is itt lehetek személyesen.
1: Szajda, takoidozono, jogadó, domoa, szigyózó, jó!
0: Magyarország valóban egy csodálatos ország. Mint itt lehetek fővárosukban, azt is megtudtam, milyen szép Budapest. Budapest két részből áll. Budapest két részből áll, úgy mint Budából és Pestből. A két város rész között a Duna nevű folyójuk választja ketté egy gyönyörű város. De a folyón átívelő hidak szinte népeink közti barátságunk jelképe is lehetnek. A kora délutáni órákban aztán megtekinthettem a citadelláról egy gyönyörű város panorámáját. Késő délután pedig tépáskedő barátaim megmutatták nekem a Széchenyi gőzfürdőben Kolumbusz tojását.
2: Valóban
0: szép volt. Vigyázzatok, 300 ezeret ér a fehér port. Jaj, a Mitsubishi-ben hagytam a port. Vigyázz, aranysárkány üldöz téged. Hű, a mindenség itt, puf, no fene. Jaj, vigyázz.
1: Hát akadod a videó. Hát akadod a videó. Hát akadod a videó.
0: Hát akadjátok ott a videó.
1: Videó szokodjába, videó
0: szokodjába. Ott folytakát a fosztom, jádádádádádákat, tajakatája cukú.
1: Я сухую суку. Так,
0: вот,
1: вот, вот. Так, вот, вот.

0: biciklit?
1: Valaki elvitte!
0: Fater, ez a bicikli a negyedik volt ezen a héten, ne bohóckodjon, ha, ja? Hova tette azt a...
1: Elvitték a kommunistát!
0: Ne bohóckodjon, maga is az volt, mit hülyülitek el?
1: Akkor még én is vittem!
0: Miért nem támasztott a kocsma ajtónak? Miért nem lehetett?
1: Mi volt kiírva?
0: Na jó, vagy, jöjjenek be. Na jó, van, most a fejezze be a kecskébe, mert jöjjenek már be, mert itt emberek vannak. Tessék bejönni.
2: Zsebkendőmön, minden.
3: Ki ez?
2: Az olyan, mint a futballcsapat.
0: Mi?
2: Benfica.
0: Baja, mondja meg őszintén, mit csinált a hajával? Elaludta a vonaton, azt a bőrönd a fején marad gyömrőné, vagy mi van?
2: Erzsi néni rátelepedett, és ez a lenyomat, mint a bundanadrági. Ott is valahogy vol. Volva vigad a magyar. Meg volban az igazság.
3: Itt ülnek a népek, azt várják, hogy műsor legyen. No, nem kell ezen nevetni.
0: Fater, hogy néz ki maga? Mondja
3: hogy meg. Nézek ki? Hogy nézek ki?
2: Itt egy hormonzavaros tojás.
3: Itt vannak...
2: Nézzük rá, azt kikeltjük.
3: Nem kell nevekélni.
0: Miért nem gombolja be az akolyát alul?
3: Nem tudom.
0: Miért nem tudja begombolni?
3: Megrágta a szú.
0: Ezt nem a szúj rágta meg, hanem a moly.
3: Moly drúga a szú.
0: Nem a moly.
3: Nagy testvér.
0: A szú nem rág meg semmit.
3: Dehogy nem, nézd meg az ország oldalát.
0: Fejezze már a jó pofizását. Hagyja már ezt abba. Ha már réges-régen el kéne kezdeni a dolgokat csinálni.
3: Na, azt mondom én, itt ülnek a népek, ott van a fehér népek, ülnek a fekete népek.
0: Hol ülnek itt fekete népek?
3: Nem, itt Dél-Afrikában.
0: Örülök, hogy
3: van ott az a mókás, nótás kedvű, ez a teherautósofőr.
0: Kicsoda?
3: Állandóan dudál.
0: Na, kicsoda?
3: A Desmond Tutu.
0: Desmond Tutu!
3: Nem, az Tutu.
0: Desmond Tutu.
3: Lehet, de akkor dán írógéppel írták, ott nincs ékenetben.
0: Desmond Tutu.
3: Az más, az a Josip Broz Tutu. Eladott a Jeszenszky fegyvert, hogy védje meg magát.
0: Nem adott neki el a Jeszenszky semmit. A Josip Broznak nem adott el semmit sem.
3: Nem adott el. Hát akkor kiné van most az a...
0: Tutu, az meg Tito.
2: Nem.
3: Titi, tutu, tátá.
0: Maradjon már.
2: Tutó.
0: A tutó az meg a lakat. A tutó az meg a lakat. Fejezzék be ezt a hülyeséget.
2: Lakat az valamikor futballedző volt.
0: Befejezték a hülyeséget?
3: Jó, hát énekelni kérem.
0: Mikor hozott volna magával egy kis ennivalót, mert itt várom magukat már 4 órája, és nem ettem semmit.
3: Be volt zárva, 6 órakor minden bezár. Jó balettos a Moritz Bezsár. De az a lényeg, Lili Sia, hogy én nem tudtam elmenni, mert 6 órakor mindent bezártak. Ugyanis én akartam neked csinálni egy kis riskovot, hogy estére, mire hazajössz nekem...
0: Mit akart magad csinálni?
3: Riskovot.
0: Mazsolával. Az orosz miniszterelnök volt a Riskov, amiről maga beszél, az a Riskoh!
3: Nem. Amire te gondolsz, az a Todor Riskoh. Aki... Bulgáriába kérte az internacionális amnestiálist, hogy vizsgálják fölül, mert ő kihúzta a mavzalét egész Moszkváig, most már nincs ott a betonelvtárs, aki fölrobbantotta a Reichstagot, hanem úgy vitték ki...
0: Miket brekedít össze, az a Todor Zsivkov maga hülye? Bodor Zsivkov!
3: Azt mondom,
0: mit mond maga?
3: Kihúzta Moszkváig a bábút a koporsóban.
0: Nem húzott ki semmit se!
3: Nem húzta
0: ez a Todor Zsivkov, a Rizskov a miniszterelnök, és a Rizskov az a kaja.
2: Bocsánat, a Reichstagra visszatérve, én úgy hallottam itt a szünetben, hogy a Reichstag az a férfi toalett.
3: No! Ne hülye vagy, édes fia! Nem volt megbeszélve. Ilyet én is tudnék mondani, hogy a hoki napja, de hát nem.
0: No. Viszont, olyan maga elment a Corvinba, mély ment oda, mert ott minden szinten...
2: Szinte minden.
0: És hol van, amit vett? Mit vett?
2: Ha vettem egy kerékpár külsőt.
0: És hol van?
2: Kerékpár radiál volt. Hát beraktam ruhatárba, mert el akarták majd szedni ott a téren előttem. Eszett, el akarták szedni. Ugyan a színű emberek, mint a kerékpár külső. Azt mondták, hát adjam oda.
0: De az a lényeg, hogy maga már negyedik biciklit veszel ezen a héten, én pedig marha jó gumia volt annak
3: igen,
0: a biciklinek.
3: Hát mit csináljunk?
0: Nagyon jó kis gumi volt.
3: Hát nincs gumi, majd össze egy gyógyszert.
2: Én vettem még egy pótgumit. Ekkora darabokra felszabdaltam, mert eső előtt köpönyeg.
0: Adja meg békén a hülyeségekkel! Arról beszéltem, amiről maga beszél, maga hülye, miről beszél, egy túragumi volt.
3: Az, a túragumi, nincs gyógyszer, van gumi, de...
0: Túragumi!
3: Hát az erdőbe is lehet, hát... Kérdezd meg Ilóka nénédet, hát
2: előbb utóbb úgy is! Előbb utóbb úgy is rákerül a túragumira!
0: Az a borzasztó benne, hogy a fater panaszkodott, hogy nem szabad magyar ószert venni, mert nem jó, mert középen behajlik.
2: Hát az ember a kanyarba csinálja.
0: Na.
3: No, énekelni. Az
0: a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy miről.
3: Minden rendben van.
0: Énekelni.
3: No. Nekem nem kell.
0: Próbáljanak, hogy rendesen szól a citerája. Nézze meg, hogy mit csinál.
3: Miért van sajt a kezébe?
0: Miért sajttal csinálja?
2: Hát azért csinálom sajttal, mert le akarom reszelni. Na,
0: akkor már csak egy kis ketchup kéne.
2: Persze, benne van a szakácsúért.
3: Nem, édes fiai, maradjatok ma. Nem kell fölidegeljétek magatokat.
0: Na látja, ez az, amit akartam mondani, ez maga miatt az egész cirkusz, hogy állandóan maga miatt késenek el a paja.
3: Nem.
0: És mi baja van a pajával? Mondja meg, mi nem tetszik?
3: Nem tudom egyáltalán, nem vele, hanem Gergő bácsival próbáltam. Nekem ne legyen itt idegenem.
0: Jó, Gergely bácsival, várjon.
3: Így van.
0: Jó van a paja, hol a Gergely bácsi?
2: Gergely bácsinak sebesett az arca.
0: Miért lett sebes az arca?
2: Hát bent a buffetba fickósra itt a magát.
0: Na és?
2: Kiszaladt a kocsma elé, és fölugrott a kerékpárra.
0: És mi volt a baj?
2: Hát, hogy a kerékpár neki volt támasztva a falnak.
3: Akkor se érdekél.
0: Mi nem érdekel?
3: Én nem dolgozom ilyen emberre.
0: Hogy ne dolgozna maga?
3: Nem vele dolgoztam.
0: Hát mert most a nagy dolog a Gergő bácsival egyszer próbál.
3: Nagy dolog.
0: A paja is le fogja kísérni.
3: Paja nem kísérje.
0: Miért ne kísérnél a magát?
3: Meg ne kísérjen ilyen ember.
0: Hogyhogy ne kísérjen?
3: Tele van kockás zakóval.
2: De voltam én már szó, de bárkit lekísérek.
3: Én is azt mondom, nem dolgozom, akkor nem dolgozom.
0: Ne idegesítsen most a fel.
3: Ne maga idegesít föl, meg te!
0: Állandóan szórakozik itt velem.
3: Nem szórakozom
0: veled. Állandóan Kelenföldön is váltam, azt 4 órát késtek.
3: Nem érdekel, édesanyám, azt mondom, ne idegesíts föl azzal, hogy te föl vagy idegesítve, vagy te föl idegesíted magad, velem idegesíted föl magad, és akkor nem ér az egész semmi, azt a kupoláját.
0: A micsodáját?
3: Kupoláját.
0: Az micsoda?
3: A terem búrája.
0: Na! Rászánta magát?
3: Na!
0: Elég volt. Ne nagyon piszkál, mert lemegy a tökére a bajusz megint. Tessék, kezdjen énekelni.
3: Tessék,
0: persze, nem tudja, Donál, nem tudja a szöveget. Én vagyok a hülye,
3: 2, 4, és.
0: Idősebb, maradjatok. Idősebb Kálo József.
3: Én vagyok a... Ja, mondtam?
0: Ezt az egy mondatot végigmondhatom? Azt kérte meg, hogy vezessen föl, hogy maguk jönnek, igaz? Ezt az egy percet nem bírja ki, hogy ne dumáljon bele. De akkor ne beszéljen.
3: Jó.
0: De ne mondja, hogy jó van.
3: Hogy mondanám?
0: Sehogy ne mondja, maradjon csöndbe.
3: A csöndbe vagy.
0: Az akkor ne mondja, hogy csöndbe van, hanem, hogy, hanem ne mondjon semmi.
3: Valahogy el kell.
0: De ne mondja, hogy valahogy. Sehogy nem mondjon semmit sem.
3: Ja, akkor jó.
0: Ne mondja, hogy jó van.
3: Nincs jó.
0: Azt sem mondja. Semmit ne mondjon.
3: Na.
0: Idősebb Kálló József.
3: Most mondtam, hogy jó van, mondtad. Értettem. Jó van. Vagyok én hülye? Nem vagyok hülye. Hülye nem vagyok. Na!
0: Idősebb Kálló József el fogja énekelni. Teljes elnök, ha belép. Gyerünk.

0: Félszemlő.
1: Nem kell súgni, megmondtam. Na, mindjárt itt van ez. Az mondja.
0: Félszemlő.
1: Ne súgjál, megmondtam neked! Nem megmondtam! Na! Na! Most súgjál, nem kapkodtam! Most nem tudom.
0: Játssza a pajok. Kezdjél!

Kútágasra szállt az öcsém az éjjel, felette maga túrós lepénnyel. Képzeljék, ha babot eszik csülökkel, versenytülköl a tűzoltó tülökkel. Fió marcsat rabantot vett a héten, el is akadt vele rögtön a réten, össze-vissza olajon.

0: Szervusztok mindenkinek, millió puszit küldünk Tóth Éva és Löblan Győző. Imádjuk a Merci Rádiót, mert csak magyar zenét ad.
1: Annak idején a nagymamánál én is a jó ebédhez szól a nótára tanultam meg a magyar nótákat, és nagyon remélem, hogy a mai ifjúság is ezekből az adásokból fogja megtanulni, és megint ismerni fogják a szép magyar nóták, mert mostanában nem hallani elég ilyet, és él még az a korosztály, aki ezt szereti.
0: És remélem, hogy ti is mindannyian ezért hallgatjátok elsősorban, és mert jó zenét ad a Merci Rádió.
1: Ezt tudom zenni. Merci Rádió.
2: Bennülnek? Mindenki bennül? Mennyi van, nézd meg! Van egy tesó hangot.

Ma este a Schöder Klubban. Belicai Balázs, Loránd Barnabás és Benny Dénes. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Kovács András Péter. Jó szórakozás!

Köszönjük szépen, sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Sóder Klubban, új évad, új arcok, új zakó, és a régi patinája a műsornak, egy egész országnak loptuk magunkat a szívébe, és ez az ország Kína. Gondoltam én, annyi történt ugyanis most, hogy felvétel előtt átfáradtam a szomszédos kínai étterembe menüzni. Mondtam, hogy mit szeretnék, és így rám néz a kiszolgáló echte kínai fickó, és annyit mond, hogy kisádák? És mondom, nem, Kovács András Péter, de majdnem. És kiderült, hogy csak arra kíváncsi, hogy kis adag. Illetve volt nekünk egy felhívásunk, ugye kértünk mindenkit, hogy küldjön videókat, vagy legalábbis aki úgy érzi, hogy vicces, az küldjön videókat nekünk. Hát volt, aki annyira vicces volt, hogy küldött egy videót. Őt nem értesítettük aztán vissza, és hát rengeteg DVD érkezett, hát voltak köztük teljesen örültek is, úgyhogy innen kérek mindenkit, ha ne adj Isten, lesz még ilyen felhívásunk, hogy küldjenek magukról DVD-t, akkor újraírhatót.

küldenek, és ez a házastársaink sorozat függőségén is némileg tud majd enyhíteni otthon. Új évad, új betegségek. H1N1 van. Nincs puszi, H1N1 van. Én sokat gondolkodtam. Igen, most már disznók is terjesztenek. Nem tudom, mi lesz a következő betegség. Száj és karajfájás. Tehát nem tudom, minden, most már terjed minden. Mindenre, hattyúról disznóra, disznóról emberre, emberről hurkára. Teljes a káosz. És én sokat gondolkodtam azon, hogy honnan kaphatta vajon a H1N1 a nevét, és rájöttem. Az lehetett, bement egy ember ilyen hurka kolbász Laci konyhára, nézte az étlapot, mit tegyek, és kijött a pincér, és mondta neki, hogy H1N1. Úgyhogy lehult a lepella nagy titokról, és arra is rájöttem, hogy most már miért kezdenek el disznóvágáskor hajnali 3-kor inni? Hát fertőtlenítenek, érted? És reggel 5-re már mindenki steril, és megy ez a parasztájcsi, tehát ilyen felkelő napban furcsa mozgású emberek. Meg képzeld el egy ilyen szerepét túlértékelő bőrrel a pörzsölővel, hogy Röfi, én vagyok az apád. Egyébként ez nem is hülyeség, mert olvastam a Világ Egészségügyi Szervezet ajánlását a sertés influenzáról, és voltak benne ilyen jelek, hogy például nehéz légzés, és ilyenkor maszkot kell viselni. Na most csak ez a két dolog Darth Vaderrel kapcsolatban mindent megmagyaráz. Tehát szerencsétlen betegen forgatta végig a 3 epizódot, és neki aztán ilyen full maszkja van, tehát onnan seki sebe semmi, és képzeld el szerencsétlen, így... Azt a rohadt! És innen van a mondás, hogy ki se lát a takonyból. És azt is írta egyébként a Világ Egészségügyi Szervezet ajánlása, hogy kerüljük a készfogást. Tehát régen ugye a politikai kampány nem volt készfogás nélkül, hát sőt ugye a szocializmusban egy ilyen Kádár-Brezsnyev találkozásokon olyan nyelves puszik csattantak el, és senkinek nem lett semmi baja, most már készfogás se nagyon legyen, és képzeld el ezeket az amerikai rappereket, akiknek mindig ilyen félórás pacsi parádé szokott lenni, ezek most így jönnek egymással szembe. Hey, yo man, what's up, man? És amiben bele se gondolsz, hogy a fodrász egy mekkora influenzás góc. Mert ugye ott ugyanazzal az ollóval nyírják végig mindenkinek a haját. Ott aztán megy a tapi parti, és én már várok ilyen influenza barát távolságtartó megoldásokat, hogy két néni beszélgetne, hogy jaj, de jó a hajad, Marikám, elmertél menni? Hát igen. És mivel csináltam? Hát pörzsölővel. És azt is írta ez a bizonyos ajánlás, hogy ne nyúljunk a szemünkhez, az orrunkhoz és a szánkhoz. Na most ez egyszerű törzsmagyarra lefordítva, csipázás után ne fikázzál, és főleg ne egyed meg. Fúj, ugye ezt mondjuk, hogy fúj, de ez az egyszerű magyar rögvalóság, hogy állsz reggel a dugóban, autóval, és így átnézel a szomszéd kocsiba, és látod, hogy megy a lottó sorsolás. Egy emelkedő szám sorrendbe kerülnek elő a golyók, nagyon durva. És de ez a valóság. És miért áll a dugó? Mert mindenki autóval indul, ugye, ahelyett, hogy kerékpároznánk, mert most volt critical mess, amivel felhívták a figyelmet a kerékpáros életmódra. Hát ugyanúgy dugó volt, csak kerékpárokból. Lényegében Pesten, tehát nem Budán tartják a critical mess-t, hanem Pesten. Én egy olyan településen, akik így emelkedik, tehát onnan nem indult el egy helyi erőse Budapest fele, pedig azok már reggel 6-kor kezdenek kerékpárral a presszóba, és képzelj ilyen párbeszédeket, hogy hallod, Józsi, nem megyünk fel Pestre, kérjél, adjuk a francba. És maradnak, ahol vannak, ugye annál is inkább, mert bicikli emelésnél ott a kulastartóból kifolyik a dobozos sör, vége a világnak. Na, és hát a critical messzel és hasonló más megmozdulásokkal a kerékpárosok kiharcoltak maguknak bizonyos egyenjogúságot a KRESZ-ben, most fog módosulni a KRESZ a kerékpárosok javára. Én némi szigorításokon is gondolkodnék,